0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács Alkotmányjogi Tanácsadó Testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Népih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyéssev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroat szó, valamint a francia koás szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Clark Ádám úszódalu Közép-Európa egyik legnagyobb, főképp hidak építésénél használatos önjáró, összecsukható úszódaluja, amely 1980-ban épült a Magyar Hajó és Darugyárban. A szerkezetet eredetileg a budapesti Árpád híd építéséhez tervezték, ám az évek során azonban többször is átalakították, így 2006 óta már összesen 200 tonna teherbírású. A darut számos magyarországi és külföldi híd építésénél alkalmazták. 2021 tavaszán a Duna felett átívelő új vasúti híd építési és bontási munkálatai során figyelhetjük meg munkaközben a Rákóczi híd közelében.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes koranyári idő lesz a hétvégén. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét. Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Sürgős eljárásban vizsgálja a Velencei Bizottság Sulyog Tamás köztársasági elnök ügyét, írt a közösségi oldalán az államfő. Sulyog Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő. A Velencei Bizottság munkatársai várhatóan Budapestre érkeznek, hogy a helyszínen tájékozódjanak. Sulyog Tamás múlt héten fordult az Európai Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületéhez, miután Magyar Péter többször is lemondásra szólította fel, majd kilátásba helyezte, hogy az alaptörvény módosításával váltanák le. Péntektől Vas és Zalavár megyében megszűnik, máshol azonban érvényben marad a tűzgyújtási tilalom. A Nébih közölte, az ország többi részén a lehullott eső mennyisége nem volt elég a tűzkockázat csökkentéséhez. Így a két vármegye kivételével tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban és azok 200 méteres körzetében. Azbeszt szennyezés miatt két területet zár le a Gyésev Szombathely térségében. A vasúttársaság péntek reggeltől lezárja a Szombathely szőlős megállóhely melletti P+R parkolót, és arra kéri az ott parkolókat, hogy mielőbb hagyják el a területet. A Vép vasútállomáson szintén lezárják a vágányokhoz vezető járdát és a kerékpártárolót is. Az utasok a füves területen keresztül közelíthetik meg a peronokat. A túlzott beépítések és lebetonozások veszélyeire figyelmeztetnek hazai kutatók. A szakértők szerint Magyarországon naponta akár 13 futballpályányi terület kerül ki a természetes körforgásból, miközben 1990 óta csaknem 22%-kal csökkent a mezőgazdasági területek nagysága. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a burkolt felszínek fokozzák a hőhullámok hatását, rontják a víz megtartó képességet és növelik az asszályok, valamint mint a villámárvizek kockázatát. A kutatók a meglévő épületek jobb hasznosítását, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezését és a talajvédelmi szabályok szigorítását sürgetik. Többen megsérültek, amikor összecsuklott egy utasszállító repülőgép futóműve a frankfurti repülőtéren. A Los Angelesbe induló járat még a beszállás előtt állt a kapunál, amikor a repülőgép eleje a betonra zuhant. A balesetben több földi dolgozó megsérült. A járatot üzemeltető Lufthansa vizsgálja a baleset okait. Pinteken átmenetileg többfelé megnövekszik a felhőzet, elszórtan záporok kialakulhatnak. Napközben 24-29 fok valószínű. Hasonlóan többnyire napos, kellemes, koranyári idő lesz a hétvégén is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az országház a főváros egyik legfontosabb jelképe, mely egyben a történelmi múlt egy korszakának is jellegzetes és monumentális emléke. Az eklektikus stílusú épület felépítésére 20 terv érkezett, köztük Steindl, Hammerl, Otto Wagner, Kalmár és Brent művei kaptak jutalmat. Végül Steindl Imre átdolgozott terveit fogadták el 1884-ben. Az építés 1885-től 1904-ig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd a Csepel-sziget egyik budapesti átkelője, ami a Ráckevei Dunaágon ível át a 21. és 20. kerület között. A Dunaágat az 1870-es években a folyamszabályozáskor árvízvédelmi célból töltéssel zárták el. Ezen a töltésen átbonyolódott az akkor még gyérforgalom a sziget és Pesterzsébet között. Ez volt az úgynevezett Gubacsi gát, amely nevét Erzsébet falva a későbbi Pesterzsébet dűlőjétől vette, ahol a gát feküdt. Amikor a soroksári Duna ágat az 1920-as évek folyamán ismét hajózhatóvá tették, a víziút alsó és felső torkolatánál hajózsilipek épültek, és a Gubacsi gátat elbontották. A Gubacsi híd abból a célból létesült, hogy a forgalom, amely annak előtte a gáton zajlott, zavartalanul folytatódhasson. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Simor Ágnes, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetője, rendezője. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Eco Flight, a Szabadság Tánca a Város Felett című előadásra hívjuk meg most a hallgatókat, amely június 4-én és 5-én érkezik a Flock Légszínházba. Én amikor elolvastam ezt az anyagot, akkor rengeteg kérdés jutott eszembe, hogy vajon mi volt először, a cirkusz, vagy az, hogy lehet szabadon szállni, illetve mikor történt az meg, amikor úgy döntött, vagy mi volt az a pont, hogy ezzel érdemes úgy foglalkozni, hogy egy ilyen társulatot létrehoznak, és ezt vezetni fogja, rendezni fogja, és szerte a világban elvinni. Tudom, ez most egy összetett kérdés lett, de ennyi minden jutott eszembe elsőre.
2: Nem baj, én nagyon szeretem az összetett kérdéseket, mert alapvetően mi is összetett módon dolgozunk, úgyhogy azt hiszem, hogy ez meg is határozza a munkát, és részben választ is oda a kérdésre, mert hát igazából nyilván van egy személyes indítatása, tehát onnan indul a dolog, hogy gyerekkoromtól kezdve a legmagasabb fáknak a tetejére másztam föl, és olvastam könyveket, vagy kúsztam, másztam mindenhova, és nagyon-nagyon szerettem magasban lenni alapvetően. De maga az előadás és maga a munka, az nálam mindig egy színházi munka. Tehát tulajdonképpen egy színházi, vagy a színház és a tánc határán levő történetből, vagy műfajból indulunk ki. És ez nagyon korán, tehát így az első munkáimban ilyen 20 évesen, amikor még csak éppen, hogy csak kísérleteztem a levegőben levéssel, mert akkor is csináltunk olyan előadásokat, ahol valamilyen módon megjelent a levegő. Vagy kapcsolódott a színházi előadásba ez az elem. 2013-ban volt módom Spanyolországban találkozni a vertikális tánccal. Ez világszerte szűk körben ismert, hiszen 20-30 társulat van, aki ezt szakmai szinten űzi a világban, hiszen ez egy nagyon nehéz és nehezen megszervezhető műfaj, hiszen 20-40 méteres házaknak az oldalán kifizetve tartózunk, forgunk, pörgünk, repkedünk, de igazából nálam hamarabb volt az, hogy egy olyan vízió, egy olyan mondandó, valami, amit ki szeretnék fejezni, és igazából rengeteg olyan meselőadásom is volt korábban a Simor Ágnes cirkusszal, ahol egyszerűen a képzelet nem szabott határ, tehát, hogy valahonnan onnan indult a dolog, hogy amikor van egy földi jelenet is a földön zajlik, de közben valami a levegőben is zajlik, teljesen mindegy, akár csillagok, vagy bármi, akkor az miért nem mozoghatna fönt a színpadon, nem pedig lent. Úgyhogy, ahogy az embernek a képzelete szárnyal, és azt gondolja, hogy lehet különböző szinteken létezni, vagy ahogy egy vásznat felfestünk, és az egészet ki akarjuk tölteni, valahogy így ez a színpad egészének a kitöltéséről szól, és arról, hogy néha ezek a mondandók, mondanivalók is igényelték azt, hogy megjelenjenek különböző síkok, különböző értelmezési rétegek, különböző térbeli rétegek, fönt és lent, mélyen és magasan lenni. És hát azt, hogy ez nyilván nem fordult volna elő, hogyha nekem nincs egy ilyen légi akrobatikus indítatásom, tehát magam is szeretem megtapasztalni azt, hogy milyen a levegőben dolgozni. Úgyhogy így ugye miatt ezek az elképzelések színházilag magával a technikával egyre jobban összefortak. És így alakult ki az, hogy hát hogy tulajdonképpen létrehozunk egy légszínházat, ami itthon egyedülállói, mert 10 éve működik, de maga a budapesti helyszín, mint egy állandó légszínházi tér, ahol vagyunk, ezt az utóbbi 2 évben sikerült megtalálni, idáig a világban, meg vidéken, az ország különböző pontjain repkedtünk, különböző helyek, folytatjuk is, de azért az, hogy Budapesten lesz egy állandó légszínházunk, azért nagyon nagy lépés számunkra.
1: Hiszen egy-egy ilyen előadáson ugye vannak vertikális táncosok, vannak színészek, zenészek, hiszen élő zene van fényfestés, tehát tényleg az összművészet, illetve az, hogy nagyon sok rétegű, ez itt is tetten érhető. Most a június 4-e és 5-i előadás, szerintem azért a története is érdekes, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy miről fog szólni a darab.
2: Igen, ez azért érdekes, mert igazából a ökórepülésként fordíthatnánk magyarra az ökoflightot, tehát itt ez nem véletlenül jelöli meg ezt, hogy hogyan tudunk a természetre odafigyelni, ahhoz kapcsolódni. Amikor megszületett ennek az előadásnak a gondolata, amit most ugye 2. éve játszunk, de most van az az alkalom, hogy nem külföldön játszunk, hanem vissza tudjuk hozni Budapestre, úgyhogy ez egy különleges alkalom a nézőknek, hogy Budapesten megtekinthető. amikor 5 évvel ezelőtt igazából megszületett az előadásnak a terve, akkor azt gondolom, hogy fizikailag egy nyomasztó dolog volt számunkra azt érzékelni, hogy milyen szintű szemetelés, hulladék és teménytelen felesleges anyag kerül kidobásra, így a fogyasztói Által. És volt egy olyan pont, amikor valahogy ugye az egész társulatban, vagy mindannyian azt is éreztük, hogy ez zavar minket annyira, hogy ezzel akarunk valamit kezdeni. Tehát nagyon sokszor az alkotás abból születik meg, hogy van egy olyan társadalmi dolog, van valami, ami körülvesz minket, és ami nem hagy nyugodni egyszerűen. És összekapcsolódott itt egyfajta társadalmi tevékenység az alkotó munkával, mert hogy eldöntöttük, hogy mi az egész előadást teljesen újrahasznosított jelmezekből szeretnénk megvalósítani. És először egy szemétszedő kampányt indítottunk, tehát beszéltünk a társulaton belül, itt mindenki nagyon multifunkcionális, tehát van, aki repked a levegőben, de közben jelmezeket tervez, van, aki repked a levegőben, de közben marketinges szakember, vagy mindannyian ilyen sokféle módon kell önjáróak legyünk ahhoz, hogy egy ilyen független csapatot életben tartsunk. És ahogy átbeszéltük így a jelmezes csapattal, vagy a jelmez tervezővel, aki Drávai Zója ebben a társulatban, akkor meghatároztuk, hogy milyen típusú szemetekre van itt szükség, tehát hogy zöldséghálókra, kávékapszulákra, kettpalackokra, ilyesmikre, és igazából ilyen kampányt indíthatunk, ahol ezeket gyűjtöttük, konkrétan felhívásokat hoztunk létre, és gyűjtöttünk szemetet, és ebből a szemétből állt össze az előadásnak egyébként a gyönyörű szép jelmeztára, ami messziről sem lehetne megmondani, hogy a szemétből készült, de ez nagyon is fontos számunkra, hiszen az egész tulajdonképpen ennek a feleslegességét fejezi ki, vagy azt is, hogy hát mi gyönyörű szépen ugrálunk, förgünk, forgunk ezekben a jelmezekben, de ezek mégiscsak olyan kupakok és kapszulák, amikbe a körülöttünk levő élővilág nagyon sokszor fennakad, és hát ez egy határjáték, ahol mi azzal játszunk, hogy fönn vagyunk a levegőbe, és ezekkel röpködünk, de azért mutatunk azért egyszer egyfajta groteszk tükröt a társadalmunknak, hogy is van ez igazából, mi az, amire úgy érezzük, hogy oda kéne figyelni, ha már így össze szeretnénk kötni az eget és a földet, akkor hol van a problémák, amivel valamit lehetne kezdeni.
1: Hogy épül fel az előadás? Tehát amikor mondjuk a táncosok táncolnak, vertikálisan táncolnak, akkor az egy fő hangsúly, és az felhívja valamire a figyelmet, vagy amikor lent vannak a földön, vagy minden összefügg mindennel, és nincs az egyik fentebb vagy jobb helyzetben, mint a másik.
2: Színházi előadásként gondolok én erre, vagy legalábbis valamilyen határműfajként, tehát nyilván ez egy olyan fajta színházi élmény, ahol összekapcsolódnak ezek a dolgok. Nem csak díszítés a bábjelenet, nem csak díszítés az, hogy furcsa, groteszk bohócok ugrálnak lent a földön, és aztán átalakulnak, és kiderül, hogyha ilyen furcsa lények a földön mindenfélét csinálnak, és változnak, az néha hatással van más lényekre is. Tehát, hogy ezek mind összefüggnek egymással. Van, aki azt szokta mondani, hogy olyan, mintha egy koncertszínházra jönne, hiszen egy hétfős zenekar van azért itt, akik élőben zenélnek, és egy fantasztikus zenei koncertélmény. Van, aki a vizuális világra, amit Gregovszki Gábor képzőművész valósít meg analóg technikával, ugye kézzel készített grafikákat vetít ki a falra, úgy értékeli, mint egy kézművészeti kiállítás, tehát hogy itt az egyes elemek fontos, hogy ugyanolyan színvonalon jöjjenek létre, de ezek nem egymás mellé festett panelek, hanem egy összefüggő világot tárnak föl, egymásba kapcsolódnak, úgyhogy nagyon meglepő, és mindig nagyon erős a nézőknek, amikor fölnézést fönn vagyunk a levegőben. Hál' Istennek, nagyon sokszor azt szokták mondani, hogy ők a földön ülnek, vagy fekszenek, és úgy néznek föl, de olyan, mintha velük történne. Tehát, hogy annyira átütő értésre szoktak beszámolni, és ezt az ugrálást, ezt a szabadságérzetet, ez egyszerűen átveszi a néző. De mindez nem hatna úgy rá, hogyha ezek cirkuszi trükkök lennének. Tehát, hogy engem az a része, nagyon komoly trükköket csinálunk, nyilván 3 irányba szaltózunk, önmagában nem érdekelne. Tehát, hogy önmagában ez az a technika, amire szükség van, de a lényege az, hogy amikor ugrunk a levegőbe, akkor mi táncosok egymás lélegzetét is érezzük, és az egész együtt éljen. létezzen a néző számára.
1: Ez pedig most bárki megnézheti, június 4-én és 5-én a Flock Légszínházban Budapesten, de egyébként minden részletes információt a theflockprojekt.hu weboldalon megtalálnak, és én kívánom, hogy teltház legyen, és mindig nagyon sokan látogassanak el, amikor előadás van.
2: Nagyon szépen köszönjük, és szeretettel várunk mindenkit.
1: Az elmúlt percekben Simor Ágnest hallhatták, a Flock Projekt Légszínházi Társulat társulatvezetőjét és rendezőjét.

Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zenék is színesítik. Fellép többek között Hangárcsi Márton, de lesz lendületes rockabilly koncert is, illetve a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és népszerű borjóga is várja az érteklődőket. Illetve nagyszabású nyárindító koncerttel érkezik szombaton a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála est a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait és színpadi sikereit idézi meg egyetlen produkcióban. Szulák Andrea neve hosszú ideje összefort a magyar musical, jazz és pop élettel. Karrierje során számtalan műfajban bizonyított. Ezúttal a legendás stúdió 11 ensemble kíséri majd, amely 1963 óta a hazai jazz élet egyik legismertebb formációja. Az est sztárvendégei között olyan előadók szerepelnek, mint Karamell, Verép Tamás és Wolf Kati. A közös produkciók mellett Szulák Andrea a legismertebb slágerei, musical részletek, valamint hazai és nemzetközi szerzők dalai is felcsendülnek majd. Bárhova is látogassanak, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzá!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony, de kora nyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin írminiszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott: erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tarz Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak. Továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírus először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában, Szent Anna település közelében egy erdei munkás sarontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, kora nyári időre számíthatunk.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo. Budapest belvárosában van egy hely, ahol néhány percre egész biztos megkérdőjeleződik az ember valóságérzékelése. A stúdióban Blénesi Ágnes Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Szervusz Gréta, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Ha az ember arra gondol, hogy valami illúzió, akkor azonnal filozófiai mélységekbe jut, hiszen felmerül a kérdés, hogy mi a valóság? Tehát valóban azt látjuk, ami ott van? Tehát valami ilyesmi volt a koncepció annak idején az Illúziók Múzeuma létrehozásánál?
2: Erre szoktuk mi mindig azt mondani, hogy a valóság csupán egy illúzió. A koncepció egyébként nem is inkább az illúzióknak a világára épült, talán ez a brandet legjobban megfogalmazó elnevezés lett, ha mondhatom így. Inkább az volt, hogy az illúzióknak köszönhetően hozzuk kicsit közelebb a különböző tanulmányokat, tudásokat, mert talán ezzel hamarabb elérünk embereket, hogyha egy picit játékosabb formában próbálunk meg tudást átadni. Manapság, amikor jönnek hozzánk, akkor mindenki, amikor bejön, próbálja először a falat megfogni, megkapjuk mi is, hogy akkor az, hogy ti itt álltok, az is csak egy illúzió. Szeretnek ezzel játszani, aztán a tálat végére kiderül, hogy valóban az Illúziók Múzeumában járnak, és valóban semmi sem az, aminek látszik. Forognak a falak, eltolódnak a terek, de érdemes bent mindig egy picit megállni, és talán arra gondolni, hogy amit látunk, az tényleg a valósága.
1: Uh-huh. És akkor ez tovább viszi az ember a hétköznapok során is ezt a gondolatot, hogy vajon minden úgy van, ahogyan látja, és ez jó, mert akkor akár megkérdőjelezi saját vélekedését is, az pedig sosem árt, nem? Hogyha az embernek vannak bizonyos kétségei.
2: Abszolút, egyet is értünk ebben. A legjobb példánk erre egyébként van egy olyan nyomtatott illúziónk, amire, hogyha ránézünk, akkor csak nagyon sok zajt látunk, különböző képek egy montásként állnak össze, és mindig hátrébb kell lépni legalább 3 lépést, és akkor egyébként Einsteinnek a feje rajzolódik ki, és talán a legelső döbbenet a látogatók arcán ott szokott látszódni, hogy wow. És ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy érdemes a dolgokat is így vizsgálni, hogy amikor egy nagyon nagy kavalkádot látunk, akár egy montást, akkor próbáljunk meg 3 lépést hátrébb lépni, és nézzük meg ebből a perspektívából. A múzeum több részén is vannak egyébként olyan kiállítási tárgyaink, amik mindig egy picit felszólítanak arra, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb, és próbáljuk meg más szemszögből megvizsgálni a dolgokat. Ezt sokan csak rohannak, és talán ezt is össze lehet hasonlítani, hogy maga a körülöttünk zajló világ, és ez a 400 négyzetméter mennyire jól lemakettezi a különböző élethelyzeteinket. Azt szoktuk mondani, hogy aki 20 perc alatt végig megy a múzeumon, az biztos, hogy csal. És egyébként nézzük meg, hogyha 20 perc alatt A-ból B-be eljutunk, akkor mennyi mindent veszünk észre, akár abból, ami körülöttünk zajlik, nagyjából semmit. És hogyha visszagondolunk rá, hogy mi történt ebben a 20 percben, ameddig mondjuk én ide értem, én tudom, hogy megnéztem nagyon sok felesleges videót az interneten, de nem tudom, hogy hol zöldelnek a fák, milyen autó ment el mellettem, voltak-e fiatal szerelmes párok, elejtette valaki egy gombócfagylaltot. Próbáljuk egy picit afelé vinni a tálatunkat, és arra ösztönözni a hozzánk látogatókat, hogy álljanak meg, csendesedjenek el, vagy éppen legyenek nagyon hangosak, mert abszolút teret adunk annak, hogy ismét gyermekek legyünk, és engedjük el azt, amit hiszünk, vagy feltételezünk, és vizsgáljunk, nézzünk, és utána hozunk egy döntést, vagy egy ítéletet arról, amit látunk.
1: Amit elmondtál, az mind-mind a hétköznapi életben is remekül alkalmazható, sőt, hát kifejezett mélységeket mutat meg. Tehát, hogyha az ember ebből kap egy kis szeletet az illúziók által, az Illúziók Múzeumában, akkor azt hiszem, hogy talán még az élet is könnyebb lehet.
2: Igen, másik vicces szituáció egyébként, és remélem, hogy bárki, aki magára ismer, az csak egy jót mosolyog ezen, hogyha valaki feldúlt lelki állapotban jön hozzánk, és a nagyon kedves kollégáink vannak, akiknek bevett szokásuk, hogy nem is azt, hogy poénnal próbálják meg leütni, hanem amellett, hogy mindenkinek meghagyják a teret a dühöngésre, egy picit olyan játékra hívni, ami után nagyjából a tárlat felénél, de a végére biztosan el is felejti, hogy ő azon aggodalmaskodott, hogy hova tette a pénztárcáját, lezárta-e az autót, indított-e parkolást, és szeretnénk, hogyha egy picit ez a nyugalom szigete is lenne, amellett, hogy rengeteg impulzus ér bent minket, de az alatt a nagyjából 60 perc alatt, amennyi időt a tárlat az igénybe vesz ahhoz, hogy mindent megtekinthessünk és kipróbáljuk, kiszakadjunk abszolút a problémákból, a gondokból, és elinduljanak olyan gondolatok, amik tovább kísérnek minket, akár egy hazaúton, későbbi beszélgetésen, rengeteg visszatérő vendégünk van, el szoktunk csípni olyan beszélgetéseket, hogy én már próbáltam, el se fogod hinni, tényleg nem hiszik el.
1: A valóságot tehát kívül hagyjuk, bent pedig egy egészen másfajta valóság fogad, amit meg lehet kérdőjelezni.
2: Abszolút. És kérjük is a hozzánk látogatókat, hogy kérdőjelezzék meg, próbálják ki, érjenek hozzá, nézzék meg, mi történik akkor, hogyha egy spirál megy körbe, majd 30 másodperc múlva a tenyerembe nézek. Mozog minden.
1: Köszönöm szépen, Gréta. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, vendégem Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vár minket az Illúziók tárháza, és az a gondolat is felmerült bennem, hogy vajon mennyire hihetünk az érzékeinknek, mert ugye valahol ez is megkérdőjeleződik, vagy zárójelbe tehető.
1: Hihetünk nekik, csak nem mindegy, hogy mikor melyiket használjuk. Ha megállunk egy képnél, ugye a szemünket akarjuk egyből használni. Ha megállunk egy olyan kiállítási tárgynál, amihez hozzá lehet élni, ott ugye a tapintás, az érzékelés. Általában ezt szoktuk kérni, hogy először mindenki hagyatkozzon a megérzéseire és innen a tapasztalásaira. Na de mi történik akkor, hogyha egy másik szögből kezdem el vizsgálni? Nálunk ugye a legtöbb illúzió az optikai illúzió, tehát így a szemünkre kell hagyatkozni. Igyekeztünk olyan elemeket is beletenni, ami esetleg megváltozott az ott képességű látogatóink számára is elérhető. Alapvetően mi a szemet használjuk és az érzékelést. De van például egy örvénylő alagutunk, ahol hagyatkozhatunk mi a szemre, de nem fogjuk tudni nyitva tartani. Igen, ez például az egyik legnagyobb csel, amikor bemegyünk egy alagútba, és azt gondoljuk, hogy mi biztosan végig fogunk tudni rajta sétálni. Aztán elindul a kör, és rájövünk, hogy nem, a szemünket se tudjuk. Ott már olyan ugye az, hogy elborulok, nem borulok, az egyensúlyérzék. És ami nagyon érdekes, hogy mennyire más látnak például gyerekek, és mennyire más látnak felnőttek. Vannak olyan kiállítási darabjaink, amire, hogyha először ránézünk, akkor észre sem vesszük benne a trükköt, hogy az hogyan működhet. A gyermekek egyből vizsgálódnak. Nagyon érdekes azt is megfigyelni, hogy ők olyan formákat is megfigyelnek benne, amit még mi sem tudunk, hogy azok ott vannak. Akár hogyha az épület illúzióra gondolok, ahogy magáról erről a kiállítási részünkről azt érdemes tudni, hogy a földre le van makettezve egy épület, és hogyha ráfekszünk, akkor egy 45 fokot bezáró tükördőlés szögének köszönhetően a fotókon úgy látszódik, mintha mi a falon sétálnánk. Általában leülnek, hátradőlnek, és a gyerekek elkezdenek mozogni. Ők tudni akarják, beleviszik az összes elképzelésüket. Van néhány összekapcsolódás például a pókemberre, hogy akkor ők is tudnak, sokkal szabadabban használják a tereket. Ugyanez igaz például a Gravity szobánkra. Ott is megállnak, és akkor akik még ismerik és tudják, vagy már ismerik és tudják Michael Jackson ikonikus mozdulatát, előszeretettel alkalmazzák. De például a gyerekek, vagy inkább már a szépkorúak elkezdenek vizsgálódni, hogy ez hogyan lehet. Talán ezért is érdekes, és a kérdésre visszatérve mi alapvetően a szemre hagyatkozunk, de minden érzékszerve igyekszünk hatással lenni.
0: Aha, az előbb érdekes párhuzamot mondtál a gyerekek és a szépkorúak között, tehát hogy akkor valamennyire hasonlóképpen viszonyulnak az illúziókhoz, vagy a különleges látványvilághoz?
1: Igen, valaki még gyerek, és valaki már gyerek.
0: De jó.
1: Aha. Ami még egy érdekes megfigyelés az az, hogy külföldről érkező látogatók többször kapunk arra visszajelzést, hogy esetleg hangosabbak. És volt egy nagyon érdekes pszichológiai beszélgetésünk, és az, aki tartotta ezt az előadást, ő neki egyébként a vérvonalában olasz temperamentum elég erősen megmutatkozik, és ő mondta, hogy azért, mert ők tényleg tudnak újra gyerekek lenni. És nem ijednek meg például attól, hogyha fel kell állni egy végtelen kútra, akkor mi történik, és esetleg a közeg engem kinevet. Talán ez a párhuzam, akik még nem ismerik a félelmet, meg vannak azok, akik már úgy vannak vele, hogy elém az oroszlánt is. Ők a legszabadabb közönségünk.
0: És mit gondolsz, hogy a higgadt, józan, racionális, két lábbal a földön járó felnőttekre hogyan hat ez a kiállítás, ami azért valahol a világukat egy kicsit kifordítja?
1: Talán a második termünkig közömbösen. Aztán ők azok, akik a tálat végén megkérdezik, hogy vissza lehet-e menni a kiállítás elejére. Amikor először voltam az Illúziók Múzeumában, akkor bennem is voltak kételyek, hogy hogyan lehetne azt megmagyarázni meg nem már, hogy ránézek egy képre, és akkor nem tudom megszámolni, hogy hány fekete pötty van rajta. Kiderült, hogy egy darab fekete pötty sem volt a képen, és utána elkezdtem én is gondolkozni, hogy mi történik, hogy történik. Nagyon-nagyon át tudja az ember szellemiségét változtatni, és lehet, hogy ezek ilyen teatrális szavak, hogy pont az ilyen nagyon racionális embereknek, hogy nehogy már 400 négyzetméter után én azt mondjam, hogy és de. Tehát, hogyha valaki enged egy picit ennek a nevezzük csábításnak, vagy mutat egyfajta nyitottságot, akkor egyébként el lehet érni ezeket a kérdőjeleket, utána már teljesen másképp viszonyulnak egy bűvészhez, teljesen másképp néznek meg egy mentalista sót, mert mindenki próbálja megfejteni. És talán ez a keresgélés, ami utána a legcsodálatosabb az egészben.
0: Köszönöm szépen. Blénesi Ágnes, Gréta a vendégem, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Jövünk mindjárt vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony, de koranyáriasan meleg idő lesz. Világszerte a nemzeti összetartozásra emlékeztek a magyarok. Újabb medvetámadás volt Szlovákiában. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Budapesten tárgyalt Mihály Mártin ír miniszterelnökkel a magyar kormányfő. A találkozó után Magyar Péter kiemelte, Magyarország és Írország között nincsenek vitás kérdések, és Budapest támogatja a jövő hónapban kezdődő ír uniós elnökség fő célkitűzéseit. A miniszterelnök arról is beszélt, számít a közelgő ír elnökség támogatására az előző kormány idején Magyarország ellen indított hetes cikkely szerinti eljárás lezárásában. Országszerte is a határon túl is megemlékezéseket tartottak a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából. Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth téren tartott ünnepségen úgy fogalmazott: erős Magyarországhoz erős Közép-Európára van szükség, a térség stabilitása és együttműködése nemzeti érdek. A kormányfő hangsúlyozta, a külhoni magyarok érdekében is jó viszonyra van szükség a szomszédos országokkal. Átvilágítja a kormány a határon túli magyar szervezetek támogatási rendszerét, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Összetartozás napján közzétett üzenetében. Tar Zoltán közölte, hogy felülvizsgálják a propagandaként működő médiumok támogatását is. A miniszter úgy fogalmazott, a támogatások politikai szócsöveknek, barátoknak mentek, és azt a célt szolgálták, hogy a magyarországi megosztottsághoz hasonló állapotokat idézzenek elő a külhoni magyaroknál is. Rászorulóknak, várandós anyáknak és családoknak indít programot a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A csaknem 10 milliárd forint értékű uniós támogatásból egyebek mellett tartós élelmiszereket és gyermekápolási cikkeket kapnak. Továbbá a mentálhigiénés tanácsadást és fejlesztő foglalkozásokat is ezekből a forrásokból biztosítják a nélkülözőknek. Egyeztetésre hívta hétfő délutánra a hazai sertéságazat szereplőit az agrárminiszter az afrikai sertéspestés megjelenése miatt. A vírus először mutatták ki itthon házi sertésekben egy vállai telepen Szabolcs-Szatmár-Berekben. Az érintett gazdaságban a sertésállományt napokon belül felszámolják, körülötte védő és megfigyelési körzetet jelöltek ki. Bóna Szabolcs hangsúlyozta, hogy a magyar sertéshús fogyasztás továbbra is biztonságos. Újabb medvetámadás történt Szlovákiában. Szent Anna település közelében egy erdei munkás sarontott rá egy barna medve. A 37 éves férfit válsérüléssel vitték kórházba. A Tátrai Nemzeti Park azt javasolja a környéken kirándulóknak, hogy a nehezen megközelíthető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen különösen óvatosan közlekedjenek. Marad a változékony idő, a Dunántúlon erősen borult lesz az ég, míg keleten legfeljebb gyenge felhők szűrhetik a napsütést. Késő délutántól többfelé megvastagszik a felhőzet és eleredhet az eső. A Dunántúlon megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. Északnyugaton lesz a leghűvösebb. A hétvégén többnyire napos, koranyári időre számíthatunk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója, ugye Budapest belvárosában vagytok megtalálhatóak. A nyitás óta, ami azért már néhány év, talán öt körülbelül?
1: 2021. decemberében nyitottuk meg a kapukat.
0: Akkor nagyjából igen. Szóval az elmúlt öt év alatt hogyan változott a közönség ízlése, reakciója, viszonyulása az általatok bemutatott csodákhoz?
1: Alapvetően vannak visszatérő vendégeink is, így azt gondolom, hogy maga a tálat még mindig rejteget felfedezni valókat. Viszont egyrészt nagyon sok interaktív múzeum nyílt meg lokáció tekintetében is közel hozzánk, illetve a digitalizáció az, amit leginkább be tudnék hozni, mint fő szempont, ami miatt nekünk is el kellett gondolkoznunk azon, hogy a kiállításunkat egy picit megváltoztassuk. Egyébként pont 2026. szeptemberén lesz egy nagyon nagy átalakítása a múzeumnak. Azt figyeltük meg, hogy sokkal közelebb érzik magukat az emberek azokhoz a kiállítási tárgyakhoz, amit meg tudnak örökíteni, a zsebbe haza tudnak vinni. Mit is jelent ez? Fotózható, videózható. Nem tudom, hogy ez még mai, vagy inkább már nem annyira, de hogy Insta-kompatibilis legyen a múzeum. Nyilván ez a anyacégnek a tulajdonosait is, illetve az ő építészeit is foglalkoztatja ez a kérdés, hogy mivel lehet az Illúziók Múzeumának a látogatottságát és az érdeklődést fenntartani. Így mi is át fogunk állni erre a vonalra. Letisztultabb környezettel fogjuk fogadni a hozzánk érkezőket. A digitalizációt hoztam fel, ez nálunk fényjátékokban is meg fog jelenni. Egy immerzívebb kiállítás az, amit meg fogunk valósítani idén ősszel, és ez azért is fontos, mert a közönség az talán abban változott, hogy most már mindenki egy hirtelenebb reakcióra vágyik, ahol nem kell megállni, nem kell végigolvasni, nem kell megvárni azt a bizonyos 30 másodpercet, hogy forogjon a tenyerem. Szeretnénk tartani, és fogunk is tartani ezekből is, mert hogyha mindent elengedünk, ahol egy picit az agyat mozgatni kell, az nem biztos, hogy jó irányba vezet minket, de szeretnénk azokat az igényeket is kiszolgálni. Nagyon nagy szerencsénk egyébként, hogy az edukációt nem kell elengednünk, mert ezeknek a fényhatásoknak a segítségével is nagyon sokat tudunk tanítani. Így a különböző szobáink és termeink is ennek megfelelően lesznek kialakítva, illetve a múzeum középső részében egy agytornaterem kerül majd kialakításra.
0: Na, ez mit jelent?
1: Alapvetően most is van több faj és fémlogikai játékunk, ezeket meg fogjuk tartani, illetve olyan játékok, amiket meg tudunk építeni nagyobbba, ahol a teljes testet kell használni, kicsi erőkifejtés, nem csak agyban, hanem izomban. Ezzel fogjuk ezt a részünket berendezni, és szabadon mindenki kipróbálhatja, játszhat. Ez az agy edzőterme, ahogy az elnevezés is utal rá. És magát az edukációt próbáljuk megtartani, viszont tényleg annyira változott ebben az elmúlt öt évben a közönségünknek az igénye, hogy szeretnénk kiszolgálni őket minden szempontból.
0: Uh-huh. Gréta, tényleg szóval a világ változott, tehát az ember valahogy mindent rögzíteni akar, mint hogyha az élményeinket valahogy el szeretnénk tenni egy fiókba, vagy nem is tudom is. És nem a megélésen lenne a hangsúly, az adott benyomáson, hiszen ugye az illúziók által is ér minket valami hatás, ami akkor és ott történik, és azt az ember belül elteszi saját magának, és aztán hazaviszi. És ugye ez felveti azt a kérdést, hogy ez miért nem elég? Nem? Tehát, hogy miért kell erről fotót készíteni, miért kell mindent dokumentálni?
1: Szeretném azt hinni, hogy ez a pillanatnak a megtartása, és az arra való vágyakozás, hogy mindig vissza tudjak nyúlni, hogy emlékezzek rá, hogy még belefértem abba a ruhámba, amikor az alatt a fal előtt készítettem a fotót, hogy olyan emberekkel voltam ott, akik remélem még nagyon sokáig, de mi van, ha nem? Nekem ez abszolút szubjektív véleményem, hogy ez a mindennek a megörökítése, ez egy picit belső félelem, pont a felgyorsulásról és az elmúlásról fakadóan. Magam sem tudom. Nagyon szeretem azt az élményt, amikor elmegyünk egy koncertre, és mindenki a telefonján keresztül nézi az előadót. És pont nemrégiben voltunk mi is egy előadáson, és végig néztem az egészet, és utána megkérdezték, hogy te készítettél fotót és videót, és mondtam, hogy nem. De miért nem? Teljesen más valójában látni a dolgokat, mint azon a kevés szolon, amennyit a kijelző enged. Ettől függetlenül mi szoktuk is kérni a hozzánk érkezőket, hogy készítsenek fotót, készítsenek videót, vannak olyan kiállítási darabjaink, amik leginkább úgy működnek. Ez is ugye nagyon érdekes, hogy amellett, hogy vannak olyan képeink, ahol tényleg a szem elegendő lenne, különböző embertípusoknál nem működnek. Például a sztereogramok. És akkor itt vannak ilyen, hogy rejtett ADHD, hiperaktivitás, ugye Máté Gábornak nagyon szép megfogalmazásai vannak, hogy ezek nem betegségek, így mi sem így tekintünk ezekre a dolgokra. Egész egyszerűen egy picit másképp van bekötve az agy. Hogyha valakinek ehhez bármilyen mobiltelefon, tablet szükséges, hogy át tudja élni, vegye elő, hívja segítségül. Hogyha valaki szeretne több időt eltölteni bent, és tényleg azért, mert mondjuk lefotózta, megmutatta, de még szeretné élvezni a benti dolgokat, akkor maradjon, érezze jól magát.
0: Tehát lehetőség van arra is, hogy ő ott a jelenben bőséggel átélje azt a hangulatot, amit kap, de közben haza is viheti.
1: Így van, így van. Tényleg nagyon sok olyan kiállítási darabunk van, amit egyébként haza lehet vinni valójában, és szerencsére nagyon sok iskolai csoportot köszönhetünk, és ők, amikor nagyon szeretjük azt hallani, hogy hazaviszem, megmutatom a tesómnak, van egy osztálytársunk, aki nem tudott eljönni, és nem bűvésznek készülnek, hanem ugyanúgy a matematikát és a fizikát használják, amitől valószínűleg libabőrösök az iskolába, csak egy teljesen más köntösbe látják nálunk.
0: Hát ebből viszont tanulhatnak az oktatók, a nevelők, a tanárok is, hogy hogyan lehet megközelíteni a diákokat.
1: Igen, erre egyébként van nálunk lehetőség, szoktuk mondani, hogy ha valaki szeretne egy különleges fizika órát tartani például, akkor egész nyugodtan vegye fel velünk a kapcsolatot, tudunk hozzá külön termet is biztosítani, szoktak is rendkívüli fizika órát tartani. Vannak olyan osztályfőnökek, akik mondjuk fizika szakosak például, és ők elhozzák, tesi tanárok, akik számunkra is meglepő volt, hogy egy tesi tanár mit három fekvő támaszt a Building Illusionon, és nem, hanem magát, hogy a testet hogy használod. Uh-huh. És sokkal másabb úgy elérni egy gyereket, hogyha játékos formában teremtjük meg neki a tudás lehetőségét.
0: Igen, élményszerű abszolút.
1: Így van, így van. A maga a Museum of Illusion két alapítójának is ez volt a fő koncepciója, hogy játszva tanulás. Uh-huh. És ez nagyon-nagyon jól működik nálunk.
0: És ez minden életkorra, igaz? Jövünk vissza Blénesi Ágnes Grétával, az Illúziók Múzeuma igazgatójával.

Ez az Intermezzo, a stúdióban Blénesi Ágnes, Gréta, az Illúziók Múzeuma igazgatója. Budapest belvárosában található a múzeum, az ember nem is

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos felhős idő lesz, délután több helyen eshet is. Határidőig lehívja a helyreállítási alap 10 milliárd eurós összegét a kormány. Folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget a velencei tavon. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. A Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt a tegnapi kormányülés legfontosabb témája. Számolt be róla a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy a jövő héten benyújtják a parlamentnek a támogatásokhoz szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot. Hozzátette, hogy emellett kidolgoztak egy új tervet a pénzek felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az

0: Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak el kell fogadnia. A tárcavezető felhívta a figyelmet, hogy a helyreállítási alapforrásait már augusztus végéig fel kell használni. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvívője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiánykezelésére, illetve a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Jelentős változásokra van szükség az önkormányzati rendszerben a Megyei Jogú Városok Szövetségének nemrég megválasztott elnöke szerint. Cserpalkovics András emlékeztetett, a testület már korábban elfogadott egy szakpolitikai javaslatot. A fideszes politikus Székesfehérvár polgármestere hozzátette, a többi közt az önkormányzatok pénzügyi függetlenségének megerősítésére, valamint a szolidaritási hozzájárulás eltörlésére is javaslatot tesznek. Márciushoz képest 1%-kal csökkent, az egy évvel korábbihoz viszonyítva azonban csak nem ugyanennyivel nőtt az ipari termelés áprilisban. A KSH adatai szerint a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása bővült, visszaesést mértek ugyanakkor a villamos berendezések, valamint az élelmiszerital és dohánytermékek előállításában. Kötet készült a vásárhelyi őszi tárlat elmúlt 7 évtizedéről, tájékoztatotta kiadó Tornyai János Múzeum. Az album szerzője Nagy Imre művészettörténész. A kiadványa benne szereplő írásokkal és képanyaggal bemutatja a hazai művészeti sorozat kiállításainak örökségét, valamint több mint 100 festmény, plasztika és grafika képét és leírását is tartalmazza. Vízminőség mérőbóját telepítettek a Velencei tóra a vízügyi szakemberek. Az eszközt a tó alacsony vízállása, valamint a változások folyamatos monitorozása érdekében helyezték el. A rendszer egyebek közt méri a vízben oldott oxigén és klorofil szintjét is, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Dunántúlon erősen borult az ég, míg a Dunától keletre mások felé kisütött a nap. Késő délutántól többfelé felhős idő és eső is várható. Nyugaton megerősödik a szél. Napközben 24-29, késő este 12-22 fok lesz. A hétvégén többnyire napos kora nyári időre számíthatunk.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az albertfalvai katonai repülőtér az első világháború idején az első magyar katonai repterek egyike volt Magyarországon. A mellette lévő magyar léghajó és repülőgéperté kísérleti repülőtereként is működött, és a gyártól egészen a Fehérvári útig húzódott. A háború alatt több hadi kiállítást is rendeztek itt. Az üzemben először Lochner-féle favázas vászonborítású gépeket készítettek, melyeket a fronton felderítőként vetettek be. Albertfalván épült fel az első magyar légcsavarművek is, ahol Asbóth Oszkárnak, a gyár igazgatójának tervei alapján készítették a jó hatásfokú, korszerű légcsavarokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Honvéd FC-t 1909-ben Kispesti AC néven hozták létre. A klub életében két aranykorszak is kiemelkedik. Az első az 1950-es években volt. A Nagy Honvédban a korszak legjobbjai játszottak. Puskás Ferenc, Kocsis Sándor, Bozsik József és Cibor Zoltán, akik az aranycsapat gerincét is képezték. Nekik nagy szerepük volt abban, hogy a csapat négyszer nyerte meg a bajnokságot. Az 1980-as és 1990-es évek elején volt a klub második csúcskorszaka, amikor nyolcszor is a tabella élén végeztek. A csapat korábbi játékosának, majd edzőjének, Tihi Lajosnak oroszlán része volt a sikerek elérésében. A Nemzeti 11 gerince ekkor megint a Honvédra épült. Garaba, Dajka, Bodonyi és a világválogatottságig jutó Détári Lajos is itt rúgta a labdát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tropikárium, teljes nevén Tropikárium és Óceanárium Budapest, Budapesten a 22. kerületben a Campona üzletházban található. 2000. május 26-án nyitotta meg kapuit Közép-Európa egyik legnagyobb tengeri akváriumát is bemutató, közel 3000 négyzetméteren elterülő Tropikárium Óceanárium. Az állatkert bemutatja az édesvizek halvilágát, beleértve a hazai faunát is, a trópusok élővilágát és a tengerek hihetetlen fajgazdagságát is. Összesen 7 cápa, további 400 halfaj és több tucatnyi trópusi állat csodálható meg. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Podmanicki Frigyes 1873-ban a Városegyesítés évében lett a közmunkatanács alelnöke, és több mint 30 éven át töltötte be ezt a tisztet. A báró elnöke volt például annak a bizottságnak, amely a sugárút kiépítéséhez szükséges telkek megvételéről tárgyalt a tulajdonosokkal, s dolgozott abban a bizottságban is, amely a tervezett nagykörútvonalába eső parcellák árának megállapításával foglalkozott. Legtöbbször rikítóan tarka, kockás mintájú ruhát viselt, innen kapta a kockás báró elnevezést. Podmanicki sosem nősült meg, egész életét a főváros szépítésének szentelte, így lett Ródi szavaival élve Budapest vőlegénye. Az Arany János utcai metroállomásnál kialakult teret 1982-ben nevezték el róla. Ennek közepén a kockás báró szobrát is megtaláljuk.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia

0: Június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kellemes napos idő lesz. Benyújtják az uniós forrásokhoz szükséges törvénycsomagot. Fakitermelési moratóriumot hirdetett a kormány. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy ennek értelmében új típusú vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Részletesebb és alaposabb beszámolót kell majd tennie az érintetteknek, az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban és szélesebb körben ellenőrzi majd. A tárca vezető emellett beszámolt arról is, hogy kidolgoztak egy új tervet az uniós támogatások felhasználására. A javaslatot a véglegesítés után az Európai Bizottságnak és az Európai Tanácsnak kell elfogadnia. Átvette a Honvéd vezérkar főnöki beosztását Sándor Zsolt vezérezredes az Országházban. A hagyományos csapatzászló átadás átvételen részt vett mások mellett a honvédelmi miniszter is, aki arról beszélt, napjainkban a háborúk, geopolitikai feszültségek és az új biztonsági kihívások miatt ismét előtérbe kerül a honvédelem. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, a biztonság megvédéséhez és a szabadság megőrzéséhez ütőképes haderőre van szükség. Eltörlik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a következő tanévtől, közölte Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy a cél egy olyan teljesítményértékelési rendszer bevezetése, amely hatékony, szakmailag megalapozott és nem jár felesleges adminisztrációval. Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az oktatás jövőjéről, tájékoztatott a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője. Nagy Erzsébet elmondta, hogy a kormányzattal együtt keresik a választ a legfontosabb kérdésekre, köztük a pedagógus hiány kezelésére és a tananyag átdolgozására. A párbeszédbe a tervek szerint a diákok képviselőit is bevonják. Szeptember végéig átmeneti fakitermelési moratóriumot vezet be a legértékesebb védett állami erdőkben és a Natura 2000-es területeken a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Emellett felülvizsgálják a hulladékgazdálkodási rendszert, megszigorítják az akkumulátoripari szabályozást, valamint új környezetvédelmi felelősségi rendszert dolgoznak ki. A cél a természeti környezetvédelme és a fenntarthatóság javítása. A fővárosi közösségi közlekedés történetét, valamint érdekességeit ismerhetik meg a látogatók mától a BKV Deák téri föld alatti vasúti múzeumában. A közlekedés történeti relikviák, utastájékoztatási anyagok és plakátok segítségével kiderül például, hogy milyen lóvontatású járművek közlekedtek egykor a főváros útjain, mikor vállalhattak először nők munkát a budapesti közlekedésben, valamint az is, hogy miért 70-től kezdődik a trolibuszok számozása. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, elszórtan kialakulhatnak futózáporok. A 24-29 fokról 12-22 fokig hűl a levegő. Többnyire napos, koranyári idő lesz a hétvégén is.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti földalatti gyorsvasút hálózat a metró kelet-nyugati fővonalának megépítését a Rákosi korszakban egy minisztertanácsi határozat indította el. A beruházás az első 5 éves népgazdasági terv részévé lett. Az építésre előirányzott 5 év alatt a munka negyedesen készült el, ezért a minisztertanács 1954 elején a beruházás ideiglenes szüneteltetését rendelte el. Ez a szünet azonban 8 évig tartott, mialatt csupán a csonkán maradt alagútelemek állagmegóvása folyhatott, ami leginkább a vízszigetelések javítgatását jelentette.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A metroépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység. Hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kék Metró negyedik szakaszát 1984. novemberében adták át a forgalomnak. Ez 1,8 kilométert és két újabb állomást jelentett, így már a Dózsa-György útnál és az Árpád hídnál is fel lehetett szállni a szerelvényekre. A 80-as években a metró építési üteme rendkívül lelassult, de befejeződött. 1990. decemberében felavatták az utolsó, Újpest központig tartó 3,9 kilométeres szakaszt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A házi szemetet a 19. századi Pesten magánvállalkozó fuvarosok hordták el. A város által megszabott tarifát a háztulajdonosok, illetve a lakók fizették. A legfontosabb szemétlerakó maga a Duna volt, de ezen kívül is több, köztük a belváros az egészen közeli helyen halmozódott a háztartási hulladék. Budán például csak 1834-ben a vérmező szabályozása után tiltották meg a Bárhegy alatt lakóknak, hogy továbbra is a vérmezőre hordják a szemetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére, ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdi kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be, hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási bájt. Eredményesek a fővárosba telepített trafiboxok. Májusban több mint 1300 gyorshajtót mértek be az eszközök 6 budapesti kerületben, közölte a BRFK. A legnagyobb sebesség túllépést az egyik 6. kerületi ellenőrző pontnál mérték. Az Andrássy úton egy sofőr 50 km per óra helyett 122 km per órával hajtott, amiért 312.000 forintos bírságra számíthat. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható, éjszaka általában 10-17, napközben 23-28 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni a Kodálykörönttől. Az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth-Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa-György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. A harmadik kerületben a Királyok útján a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a fél útpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Jó estét kívánok! Június 5-én ma van Fatime napja, szeretettel gratulálunk, de ma ünnepelnek még Bán, Nándor és Regő nevű hallgatóink is. Mindenkinek legyen boldog a mai estéje. Ma van a Környezetvédelmi Világnap, melynek célja az, hogy széles körben felhívja a figyelmet a környezetszennyezés következményeire, elősegíteni az együttgondolkodást és a közös cselekvést, illetve terjeszteni a fenntartható fejlődés eszméjét. Most pedig Liszt Ferenc Esz-dur zongora versenyének negyedik tételét hallgatjuk meg.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: A kortárs magyar krimi új hangjait keresi és támogatja a Prae kiadó, amely 2025 nyarán immár második alkalommal hirdette meg nagy sikerű Krimi Ma regénypályázatát. Képzeljék el, több mint 120 kézirat érkezett a kiadóhoz, tehát sokan vélik úgy, hogy rendelkeznek pennával és mondani valóval is. A vonalban Balog Endre, a Prae kiadó vezetője, vele beszéljük meg, de nyilván nem spoilerezzük el, hogy ki nyert, mit nyert, hanem a dátumokról, és azért arról beszélünk, hogy milyen helyzetben van a feltörekvő krimi író generáció. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Szép napot a hallgatóknak, én is kívánok!
1: Hát azt már látjuk, hogy mennyiség az van, tehát 120 kézirat szerintem az nem kevés ebben a pici országban. Mit lehet mondani a pályázókról, a pályaművekről, anélkül, hogy valamit elkotyognánk abból, hogy majd díját adó csak június 10-én lesz?
2: Június 10, valóban délután 5 órakor lesz a díját adó. A krimi pályázatot mi úgy hívjuk ezt, hogy mi szép irodalmi igénnyel megírt krimiket akarunk kiadni. Ez azt jelenti, hogy bár a krimi műfaja az egy ponyva, ugye, azt gondoljuk róla, de a szép irodalmi igény az már jelzi, hogy szép ékes magyarsággal szóljon az a szöveg, úgyhogy azt vettük észre, hogy ebből a 120-ból körülbelül a fele az meglepő módon ezt teljesíti. Tehát tudnak magyarul írni emberek, hogyha akarnak. És ennek mi nagyon örültünk. Természetesen a másik felével nem tudtunk foglalkozni, azt ki kellett rögtön rostálni.
1: Világos.
2: És aztán, amit meg nagyon döbbenten tapasztaltunk, hogy azok közül, akik tudnak írni, tehát szépen akár egy rendes újságírót, tehát meg tudják formálni a mondatokat, azok nagyon sokszor Amerikába helyezik a cselekményt, vagy olyan helyekre, ahol szerintem ők se jártak még életükben.
1: Ez ingoványos talaj lehet.
2: Így van. És hát nyilván azért van ez így, mert hogy amerikai filmeket nézünk, tehát egyértelműen globalizált világban élünk, viszont azt tapasztaltuk, és ez minden íróiskolában is így van, mert ugye íróiskolák is léteznek Magyarországon is, külföldön is, hogy azt tanítják az író deákoknak legelőször, hogy arról írjanak, amit ismernek. Tehát azt a közeget, amiben élünk, azt jobban ismerjük. Tehát ott tudjuk, hát hogy ha megmozdul a falevél, akkor az nem egy ginkó falevél lesz valószínűleg, olyan, hogy egy tölgy. Tehát egy csomó minden benne van ebben a világban, és akkor így szépen...
1: Ez nem kritérium, tehát lehetett volna akár amerikaiassal is nyerni, nem?
2: Abszolút lehetett volna, sőt, mondok egyet, tehát nekünk ez a sorozatunk 2017-ben indult, egy Szabadesés című krimivel, Molnár T. Eszter krimiével, ami Németországban játszódik. Tehát mondjuk ő éppen akkor a szerző Németországban élt, tehát jól ismerte azt a vidéket. Ugye rengeteg olyan ember van, aki külföldön dolgozik, és én ezt meg is értem. Tehát, hogyha valaki mondjuk Angliában él, és ott 5-10 évig van, akkor arról fog szólni.
1: Na, erre mondhatnám azt, hogy Grácerel Tamás sem járt a középkori Budán, én olvastam a Háromfa hölgyét, tehát abszolút tapasztalatból beszélek, de az mégiscsak itt volt Magyarországon, és hogy nehogy elbeszéljük az időnket, lehet-e tudni a díjazottakról, ugye díjatodó június 10-én délután 5-kor a budapesti Művház kávézóban, mit lehet tudni azokról a regényekről, amik nyertek?
2: Nagyon örültünk annak, hogy most két teljesen mai, tehát ma játszódó krimi volt az első háromban, és egy, aki a legelső, lehet tudni egyébként a szerzők nevét és a címét is, mert ez publikus, csak a szerzőkkel, mi mindenki vidéken él, ennek szintén örülök, tehát őket összehívtuk, és akkor személyesen adjuk át nekik az emléklapot és a méltatást, és megmutatkozhatnak egy rövid felolvasás erejéig. Tehát az első díj az egyetlen, ami egy kicsit visszamegy, a 30-ban játszódik, 1930-ban. Újságírók és futballisták között zajlik a nyomozás, és még, tehát ugye akkoriban fiatal sport volt a futball, angolos sport volt a futball, és a magyarok nagyon jók voltak benne, és ott is az volt a tét, a kérdés, hogy Angliába el tud-e menni egy magyar futballista, egyébként a Cirmi, az a beceneve a futballistának, egy kapusról van szó, nekünk pedig ugye most éppen van egy Szoboszlai Dominikunk, aki Angliában van, és ott futballozik a legjobbak között.
1: Csak nincs gyilkosság a sztoriban, hál' Istennek.
2: Terencsére nincs, igen. Tehát, hogy a szoboszlai élete tiszta Hawaii. Itt viszont Magyarországon a 30-as években volt gyilkosság is, és itt körül zajlik. Természetesen itt is vannak gazdag üzletvezetők, akik a tulajdonosok a csapatnál, akkor van mindenféle manőverezések, ezeket nem szeretném
1: bemutatni. Ahogy egy krimiben kell, igen.
2: Ahogy egy krimiben kell. A második helyezett lett Nagy Judit Áfonya egy Szirén című könyvével, amiben egy ikerpár a főszereplő, és aminek én nagyon örültem, az volt, hogy nem azzal próbált eredményt elérni, hogy vagy hatást kelteni, hogy átöltöznek egymás ruhájába, és a megtévesztésig hasonlítanak az ikrek, hát ugye ezt már eljátszották 50 milliószor, hanem azt hangsúlyozza, hogyha két testvér felnő hasonló traumák elszenvedésével a gyerekkor, akkor nagyon meg fogják érteni
1: ezt. Az biztos.
2: Igazából erről ezen keresztül jutunk el majd valameddig, és a harmadik az pedig egy számunkra nagyon kedves krimi volt, mert ebben megjelenik a humor. Ez a gyilkosság a Kaksinál, ugye, hogyha úgy olvassuk, akkor Kaksinál, uh-huh. De ez a Kaksi, ez egy finn bútor áruház, és finnül ugye a Kaksi azt jelenti, hogy kettő.
1: Aha. Miket tudunk meg? Veres Tamás regénye, ha jól olvasom, mert a harmadik, igen.
2: És itt pedig nagyon izgalmas az, hogy hát a rendőrös az igazából egy családi vállalkozásként működik gyakorlatilag. Tehát nagyon sok, nagyon izgalmas dolog Magyarországról szól, ez a kettő utóbbi nagyon mai Magyarországról szólnak. És én amit nagyon szeretnék kiemelni az első helyezetnél, az, hogy Borai Krisztinának hívják, igen, az első helyzetet, hogy elolvattam olyan a stílusa, annyira fantasztikusan szép nyelvet, mai nyelvet beszél, és fel-fel tűnik benne egy-egy 30-as évekbeli valami fordulat, valami újságírói fordulat, tehát például a címe az, hogy egy hátvéd ne legyen gentleman. Na most ez a gentleman, ezt nem mindig használjuk ma már, hát de igen, akkor ez ennek íze volt ennek a szónak. Úgyhogy
1: ráadásul olyan, mint egy dalcím, nem a 30-as évekből. Havi 200 pengő fixel, az ember könnyen viccel, egy hátvéd meg ne legyen gentleman. Akár még beilleszthető lenne egy... Ha megfilmesítenék, lehet, hogy egy dalt lehetne írni erről, de nem akarok tippeket adni, meg azt se szeretném, hogy kifogjunk az időből. Lehet önökkel találkozni személyesen, ezt mindenképpen mondjuk el itt a beszélgetés végén. Túl azon, hogy a krimi pályázat ünnepélyes díját adója 10-én, 17 órától a budapesti Műfház kávézóban, és akkor az ünnepi könyvhétről még két mondatot, ott lesznek-e?
2: Ott leszünk természetesen a Vörösmarty téren, a Szép Irodalmi Könyvkiadók között, és a Pré kiadónak a 74-es stand lesz a sajátja. Új könyveinkkel nagyon izgalmas Artisius díjas szerzőnk, például Kornis Mihály, az ő nagy regénye is egy nehezen mozgó, idős, már-már alig látó úr, de gyönyörű regényt írt. Tavaly jelent meg nálunk, az új regényeink is jönnek, és természetesen krimik is lesznek. Na a krimi szerzőink közül, ott lesz Grácerel Tamás és Lichter Péter.
1: Hát ez csupa jó hír, tehát van magyar krimi, jó magyar krimi is van, erre példa a Praia kiadó támogatása, illetve az, hogy mellé áll ezeknek az új tollú szerzőknek, Borai Krisztina, Nagy Judit Áfonya és Veres Tamás a három díjazott, a részletek természetesen akár a kiadó honlapján, akár a 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren, egészen pontosan a Praia kiadó a Dunakorzon a 74-es tannál lesz. Itt velünk a vonalban Balogh Endre, a Praia kiadó vezetője volt. Köszönöm szépen, további szép napot!
2: Köszönöm én is, minden jót!

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén ünnepli fennállásának 20. évfordulóját Magyarország egyik legnépszerűbb showzenekara, a Gruppenswing. A jubileum alkalmából a formáció vasárnap a Várkert bazárban ad jubileumi koncertet. A zenekar az elmúlt 2 évtizedben a minőségi szórakoztatás védjegyévé vált, ötvözve a klasszikus swing korszak eleganciáját a modern popzene dinamizmusával. Produkciójuk sikerének titka a 9 tagú felállásban rejlik, ahol a virtuóz fúvós szekció és a lüktető ritmus szekció tökéletes összhangot alkot. A zenekar arca és egyik motorja Mudzsahid Zoltán, aki immár 7 éve erősíti a csapatot karizmatikus énekhangjával. Ezen az esten a közönség egy igazi zenei időutazásra számíthat, ahol az elmúlt évek legmeghatározóbb dalai csendülnek fel, garantáltan megmozgatva a hallgatóságot. A hétvégén a Petőfi Irodalmi Múzeum ad otthont a Fix June-nak, ahol a kortárs dizájn és a nyári piknik hangulat találkozik egymással. A 2 napos rendezvényen közel 100 kortárs alkotó mutatja be munkáit, köztük kifejezetten erre az alkalomra készült új kollekciókat és különleges tárgyakat is. A múzeumot közösségi térré alakították át, lesz DJ és gasztronómiai élmény is. A program része egy szabadtéri beszélgetés is, amely a fenntarthatóságot, az újrahasznosítást és a kortárs dizájn világát járja körül. Ősszel és télen a Haydnneum Régi Zenei Központ koncertjei a Zeneakadémián folytatódnak majd. Októberben Chopin dalai és zongora művei kerülnek a középpontba, Aldona Bratnyik és Naruhiko Kawaguchi kamara koncertjén. Az adventi várakozás jegyében Bach kantátái hangzanak el, a Vashegyi György vezette Pörszül kórus és Orfeó zenekar, valamint a kiváló hazai szólisták mellett olyan ismert vendégművészek előadásában, mint Ella Marshall Smith és Christian Imler. Az évet végül az Ensemble Variabile koncertje zárja Mendelssohn és Brahms kamaraműveivel. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból. A Rákóczi úton, a Pesti alsórakparton, a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Ma 21 óráig időszakos és szakaszos lezárásra kell készülni a Kodály köröntől. Az Andrássy út, Bajcsy-Zsilinszky út, Alkotmány utca útvonalon a Kossuth Lajos térig vonulásos rendezvény miatt. A 105-ös és a 210-es autóbusz terelve közlekedik. Nem érinti a Vágány utca, Dózsa György út és a Deák Ferenc tér közötti megállókat Buda felé. Az M1-es metró igénybevételét ajánljuk. A 3. kerületben a Királyok útján, a Pünkösdfürdő utcánál lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak. A Bécsi úton befelé a Pomázi út után lezárták a külső sávot csatornajavítás miatt. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban vannak sorozataink, van olyan, ami minden héten hallható, és van olyan, amelyet időről időre előveszünk, ilyenek a beszédes utca nevek is. Most pedig az ördögárok történetét fogjuk megismerni. Hol van az ördögárok?
2: Hát az ördögárok egy nagyon-nagyon hosszú földrajzi egység, ha úgy tetszik. A Nagykovácsi medencében ered, tehát Budapest közigazgatási határán kívül, aztán Nagykovácsi, Remete szőlős és Budapest második, majd első kerületének érintésével körülbelül 20 kilométert tesz meg, ameddig el nem ér a Dunáig. Tehát egy meglehetősen hosszú patakról van szó, amely ebben az ördögárokban folyik. Ez egy időszakos patak meder tulajdonképpen, és most már inkább csak ritkán, nagy esőzések után van benne víz. Én az ördögárok mellett lakom, tehát én minden nap látom az ördögárkot, és át is megyek fölötte. Van, amikor tényleg száraz a meder, van, amikor pedig hömpölyög benne a víz, úgyhogy nekünk nagyon fontos része az életünknek az ördögárok.
1: Mindig ez volt a neve?
2: Nem, korábban több más neve is volt. Hívták például Szent Pál árkának, utalva arra, hogy a forrás közelében állt régen a pálosok központjának számító Budaszentlőrinci kolostor. Aztán amikor a Tabánon fut keresztül, akkor az ott dolgozó tímárokról kapta a tímárpatak nevét, és amikor az eredés helyére utaltak, akkor ugye Nagykovácsira utalva egy időben Kovácsi pataknak is nevezték, de az összes név közül az ördögárok név az, amely a legbeszédesebb, én azt gondolom, és ez a név a középkorra vezethető vissza, amikor is a szeszélyes vízjárású vízfolyások gyakran kaptak ilyen ördögi vagy ördöggel kapcsolatos nevet. Érdekesség különben, hogy a torkolata közelében álló Gellért hegyet egykor Boszorkányok hegyének is nevezték, erről már beszéltünk korábban, és azt hitték ugyanis a hegyről, hogy a boszorkányok találkozó helye volt. Tehát elmondhatjuk, hogy a Boszorkányok hegye alatt volt az ördög patak, vagy az ördögárok, milyen regényesen hangzik ez így együtt.
1: Tehát Nagykovácsi medencéből ered, a második kerületben is, az első kerületben is megtalálható, de hogy képzeljük el az ő útját?
2: Nagykovácsi és Remete szőlős után a Remete hegy és a hosszú erdő között húzódik az a bizonyos, nagyon-nagyon látványos Remete szurdok. Ez biztos, hogy már a túrázók, a természetkedvelők ismerik. A szurdok barlangjainak régészeti feltárása során nagyon sok izgalmas lelet került elő, például gyapjas orrszarvú, barlangi medvecsontok, egy neandervölgyi ember három foga, de úgy tűnik, hogy ebben a barlangban, ahol itt a patak folyik alatta, a középkorban lehet, hogy egy pénzhamisítő műhely is működött. Tehát nagyon regényes ez a környék mindenképpen. És elmondhatjuk azt, hogy Mária Remetétől kezdve, egészen a torkolatig, az ördögárok már inkább egy ilyen urbanizált mederben folyik, hol mohás kövekkel, hol pedig betonlapokkal kivélelt árokban. És hát persze ez sem volt mindig így, hiszen a korábbi időkben kiterjedt ártere volt a pataknak a mai Városmajor területén, ami nagyon sokáig kaszáló, majd közpark volt, és az ördögárok az évszázadok során leginkább a Tabánban hagyott mély nyomot, ugyanis a városnak ez a része korábban egészen máshogy nézett ki. Az 1930-as évekig tudjuk, hogy girbe-gurba utcácskák voltak, erről is beszéltünk már korábban. Ezeknek a kis házikóknak, utcáknak ma már nyoma sincs, viszont a területnek a neve a török időkből származik, Debagane szóból, ami tímár telepet jelent, hiszen a bőrkészítés az egy vízhez kötött munka volt, és így a patak közelsége nagyon sok tímárt vonzott erre, ebbe a városrészbe akkoriban. Tehát nagyon fontos eleme volt a Tabánnak is az ördögárok.
1: A víze az milyen minőségű volt a különböző időszakokban?
2: A 19. században már elmondhatjuk, hogy borzasztóan büdös volt és koszos, tehát az ördög név az itt is, mintha az ördög katlana lett volna ott a meder alján, és hát a fertőzések terjedésében is fontos szerepe volt, köszönhetően annak, hogy tulajdonképpen a szennyvíz elvezetésére szolgált, és ezen persze az áradások sem segítettek, úgyhogy 1872-ben elkezdték befedni ezt a patakmedret, ugye a bűz miatt elsősorban, és még folytak a munkálatok, amikor 1875 júniusában egy heves esőzés következtében hirtelen megáradt az ördögárok, és hatalmas pusztítást végzett a Tabánban. Erről olvastam olyan feljegyzéseket, és láttam képeket is, hogy a templomokból például kimosta a megáradt ördögpataknak a vize a koporsókat, és a Dunán hömpölyögtek a koporsók. Egészen elképesztő tényleg, és hát nagyon-nagyon sokan meg is haltak, úgyhogy a katasztrófát követően folytatták a patak befedését. 1878-ban már a Városmajortól a Dunáig tartó szakaszt fették be, és a Döbrentei téren még mindig látható a befedés előtt itt átívelő híd egyikének a darabja. Ez ott van, hogyha megyünk a Döbrentei téren villamossal vagy busszal, akkor láthatjuk ezt a most már műemléknek számító darabot. 1920-ban aztán a Városmajori szakasz is eltűnt a szem elől. A jelenkori történetesen túl vidám ennek a pataknak, hiszen sokáig a főváros szennyvíz elvezetőjeként működött. A csepeli szennyvíztisztító üzembe helyezése előtt a budapesti háztartásokból naponta körülbelül 600 ezer köbméter szennyvíz került a folyóba, és ebből 50 ezer köbméter az Ördögárok kifolyásánál érkezett. Szóval úgy ez a bűzös, szennyes víz, ez a 20. században is megismétlődött.
1: És aztán a csepeli szennyvíztisztító megépülésével mi történt?
2: Az egy nagyon pozitív fejlemény volt, hiszen 2010-től a megépülte után az Ördögárok már nem a Dunába, hanem a budai főgyűjtő csatornába fut bele, az Erzsébet híd melletti nyílás pedig csapadékos időben túlfolyóként működik, tehát már nem a szennyvizet látjuk, hanem tényleg a patakvize szokott itt túlfolyni. Bár a szennyvízhálózatok egyre kiterjedtebbé válnak, a terhelés csökken ezzel párhuzamosan, az illegális szennyvíz bevezetések azért mára sem szűntek meg teljesen, tehát néha ezt érezhetjük a különböző szagokból, de azért nem olyan mennyiségben, mint korábban. A patak ökológiai helyreállításának a terve is már többször megfogalmazódott, és az elfedett mederszakaszok kibontása is felmerült, mint ötlet. Gyakorlati megvalósítására egyelőre várni kell, úgyhogy az Ördögárokban az Ördög patak, ha éppen van víz a medrében, akkor továbbra is egyelőre a szürke betonlapok között csörgedezik tovább.
0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Alt Andrea, a Fix alapító kurátora. A hétvégi Fix Zoomról beszélgettünk. Aztán 5 és 6 óra között itt járt nálunk Cséri Zoltán, zongorista, zeneszerző, zongoratanár és Tóth Árpád, aki szintén zenész, hangterapeuta, a Be Together Fesztivál egyik szervezője. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, kellemes hétvégét kívánok. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Carmina Burana és a ritkán hallható Catulli Carmina. Karl Orff monumentális művei egyestén, június 17-én a Margit szigeten. Szenvedély és elementáris zenei erő, szimfonikus zenekarral és kórussal. Sztárfellépők Miklósa Erika, Nindük, Juan Long és Nagy Gyula. Margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes, napos idő lesz. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Újabb izraeli légicsapásokat jelentettek Dél-Libanonból. Egy kórház, illetve egy bank környékét érte találat. A Hezbollah egyik bázisának számító városban élők petícióban követelik, hogy a hadseregen kívül minden fegyverest vonjanak ki a területről. Közben Benjamin Netanyahu miniszterelnök tegnap megerősítette, hogy Izrael egyelőre nem rendeli haza a csapatait a térségből. Az Irán által támogatott iszlamista szervezet és a zsidó állam hadserege közötti összecsapások miatt március óta már több mint 1 millióan menekültek el otthonaikból Libanonban. Szigorítja a vendégmunkások munkavállalási lehetőségeit a kormány. Ennek részeként a Fülöp-szigetekről, Georgiából és Örményországból nem jöhetnek gyorsított eljárásba vendégmunkások Magyarországra, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy hosszú távú megoldást keresnek a helyzet rendezésére. Ezzel kapcsolatban jelenleg is tart az előző kabinett által meghozott rendelkezések felülvizsgálata. Befejezte a nyomozást az ügyészség az Újdörögdíj kézigránát baleset ügyében. A szerencsétlenség a kormánytisztviselő katonai felkészítésére indított önkéntes programon történt, ahol az egyik résztvevő maradandó fogyatékosságot szerzett, miután a kezében felrobbant az éles kézigránát. A hatóság szerint a baleset a sértett önhibáján kívül fegyverkezelési hibából következett be. Hozzátették, hogy a lőgyakorlat vezető sem sértett foglalkozási szabályt. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik károkat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia és Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, szombaton a fátyol és a gomoly felhők mellett már mindenütt több órás napsütés várható. Éjszaka általában 10-17, napközben 20.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Time sharpens, heightens each sensation, darkness stirs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keleti pályaudvart 1881-1884 között a Magyar Királyi Államvasutak építette eklektikus stílusban. Eredeti neve Központi Pályaudvar volt, és építésekor az egyik legkorszerűbbnek számított Európában. Az épület építésze Roklitz Gyula, a csarnok acélszerkezetének tervezője Feketeházi János volt. A 43 méter magas homlokzatának tetején egy allegórikus szoborcsoport található. A főhomlokzat kapuzata mellett James Wattnak, a gőzgép feltalálójának, és George Stevensonnak, a rakett gőzmozdony tervezőjének a szobra látható. A főhomlokzat óra alatti részén az oszlopok tetejéről az 1930-as években eltűnt négy szobrot 2003-ban pótolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegy Gruber József víztározó Budapest legnagyobb víztározója. A Hegyalja út, a Sánc utca és az Orom utca alatt elterülő 10.000 négyzetméteres tárolóban 2x40.000 köbméter víz áramlik folyamatosan. A komplexum 1981-re készült el. A megépítésekor nagyon figyeltek rá, hogy a felszín feletti részei a tájba simuljanak. A támfalai barnás festést kaptak, a medence fölé pedig fákat és cserjéket ültettek. Az épület fontos jelképe lett Lesnyei Márta szobrászművész, Buda és Pest találkozását ábrázoló szobra. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A Zeneakadémia június 7-én kiköltözik a Liszt térre. Mindenkit várunk a Liszt piknikre, ahol reggeltől estig szól a klasszikus, a népzene és a jazz. Ezen a napon 20% kedvezménnyel vásárolhat koncertjegyet, és az elsők között csaphat le a Zeneakadémia új őszi bérleteire. Találkozzunk június 7-én a Liszt Ferenc téren. Szóljon rólunk és velünk a zene!
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Változékony időre számíthatunk, ukrán tengeri drón robbant fel Romániában. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ukrán tengeri drón robbant fel a romániai Constanța kikötőjében. Az ukrán haditengerészet közölte, hogy az orosz elektronikai zavarás miatt összesen 4 drón fölött vesztették el az irányítást, de a civilek védelmében figyelmeztették a veszélyre a román hatóságokat. A környéket még a detonáció előtt lezárták. A kikötőben felrobbant drón mellett egy másik, nem sokkal távolabb, a parti őrség felügyelete mellett, további 2 pedig nemzetközi vizeken semmisült meg. Távozik az MTVA vezérigazgatója. Pap Dániel a felmondást azzal indokolta, hogy az új kormány a közmédia teljes átalakítását tervezi. A munkáltatói jogokat gyakorló NMHH média tanácsának elnöke Koltai András dönt. Pap Dániel a felmondási idő alatt ellátja feladatait, közölte az MTVA. Döntött a kormány az idei pártámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A kabinet azért vizsgálta felül a pártfinanszírozás szabályát, hogy azok a valós adatokat tükrözzék, és a pártok társadalmi beágyazottságát mutassák meg. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus kárbejelentő felületén rögzíthetik kárukat. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetőek az agro.met.hu oldalon. A szecesszió világnapjához kapcsolódóan a fővárosban és Pécsen is lesznek kulturális programok szombaton. Idén a nők vannak a középpontban. Az Iparművészeti Múzeum fesztiválján a Ráth György villába mások mellett Undi Mariska, valamint Zsolnai Júlia is Teréz művészetéről, valamint a kor nőjábrázolása.

0: gondolásáról, építészetéről lesz szó. Lesz kézműves foglalkozás, tánc és könyv bemutató is. A programokra előzetesen jelentkezni kell. A szecesszió világnapját a 100 éve elhunyt Antoni Gaudi és Lechner Ödön építészek halálának évfordulójához kapcsolódóan június 10-én ünneplik. Éjszaka délen, délkeleten, hajnalban, keleten lehet még elszórtan zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz. A szél mérséklődik, hajnalban 10-17, napközben 23-28 fok várható. Keddig többnyire napos, koranyári idő lesz, többfelé 30 fok feletti csúcsértékekkel.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Vidám Park a Városligetben működött egészen 2013. szeptember 30-áig. 1896-ban Ős-Budavára néven ismert szórakozóhely volt, és már a múlt században is mutatványos bódék lepték el a területet. A vósli hagyományai még a 18. század végére vezethetők vissza. 1794-ben Boráros János tett lépéseket a szórakozóhely megteremtésére. A vósli elnevezést feltehetően a kedvelt tormás virsliről nyerte, melyet lépten nyomon árusítottak. Körhinta, panoptikum, bábszínház, erőmérő, céllövő, cirkusz mulattatta a közönséget, melyekhez a század végén mozgóképszínház, gyorsfényképész, fonográf, majd a legendás hullámvasút, szellemvasút és az elvarázsolt kastély csatlakozott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháború után felépített Kossuth híd egy 9 nyílású, összesen 355 méter hosszú félállandó híd volt. Az eredeti tervek szerint faszerkezettel készült volna el, de végül a két parti nyílás leszámítva acélszerkezettel valósították meg. A kivitelezéshez szükséges vasat a háborús törmelékekből válogatták össze. Az 1946. januárjában átadott Kossuth hidat eredetileg 10 éves élettartamra tervezték, és a teherbírása is csak korlátozott volt. Bizonyos idő elteltével nagyobb autóbuszok már nem is hajthattak fel rá. Elhasználódása miatt 1957-ben, mikor már nélkülözhetővé vált, forgalmon kívül helyezték, majd 1960-ban lebontották. Helyét azonban az egykori pesti és budai hídfőnél emlékkő jelöli. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A csepelművek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és főmegrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dohány utcai zsinagóga, vagy ahogyan a köznyelvben előfordul, a Nagy zsinagóga a neológ zsidóság legnagyobb zsinagógája Budapesten, illetve Európában. Jelentős idegenforgalmi látványosság, melynek építését ősi előírások szabták meg. Homlokzatának keletre, Jeruzsálem felé kellett néznie, ezért tér el a bejárat az utca irányától. Az épület a főváros kulturális életében is aktív szerepet tölt be. Komoly zenei koncerteknek és különböző fesztiváloknak is helyet ad. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és Európa integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Elevátor ház egy nagyméretű ipari teljesítmény volt a Boráros tértől északra, a Közraktár utca Duna felüli oldalán. A beérkező áruk osztályozására, tárolására, átrakodására épült. Alapterülete 90x35 méter, magassága 50 méter volt. Az első világháború után csökkent a jelentősége, ráadásul a második világháborúban komoly károkat szenvedett, ezért elbontották. A hozzácsatlakozó Dunapart teherpályaudvart az 1990-es évek elején számolták fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és Európa integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a

0: Egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövők eddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni kompkikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan. A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utastájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károly körút 3B előtt a Dohány utca sarkán, a troli vezetéket tartó oszlopon egy bicikliével pózoló szakállas alakminiszobrát találjuk. Az alkotás egy 1900 augusztusában készült fénykép alapján örökíti meg Herz Tivadart, a modern kori zsidó állam megálmodóját. A szobor azért került pont ide, mert a művész szerette volna, hogy amikor az emberek megnézik és lefényképezik az alkotást, kerüljön a látóterükbe a mai zsidó múzeum épülete, aminek helyén egykor Herzl Tivadar szülőháza állt. A Dohány utcai zsinagóga előtti tér is Herzl Tivadar, a cionista mozgalom megalapítójának nevét viseli.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, azaz a Zeneakadémia, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit Liszt Ferenc elnökletével, Magyarország első felsőfokú zeneoktatási intézményeként. Alapításában jelentős szerepet vállalt Erkel Ferenc, aki 10 éven át volt igazgatója és zongoratanára. Mai főépülete Budapest 6. kerületében, a Liszt Ferenc téren estéről estére színvonalas zenei programokkal fogadja a koncertlátogatókat. Széleskörű nemzetközi elismerésnek örvendő egyetemként jelentős tudományos feladatot lát el, valamint számos hangszeres és elméleti szakon biztosít képzést magyar és külföldi hallgatóknak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és európai integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetés

0: A jövő év végéig megújulnak a mólók és az épületek, az utak és az utas tájékoztatás. Épülnek új utasvárok, pénztárak, kerékpártárolók és vizes blokkok is, tájékoztatott a Balatoni Hajózási ZRT. Elszórtan még lehet zápor, zivatar, majd országszerte napos, gomoly felhős idő lesz szombaton. A szél mérséklődik, napközben 23-28 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vajdahunyad várát körülvevő tó melvédjén a várral szemben állva balra a figyelmes szemlélő egy csöppiszoárt talál. Kolotko Mihály ezzel a miniszobrával Marcel Duchamp a francia festő képzőművész installációját idézi meg. 1917-ben egy New York-i kiállításon Duchamp próbára akarta tenni a zsűrit és a közönséget. Megvett egy porcelánpiszoárt, Robert Matt néven írta alá, a forrás címet adta neki, és beküldte a kiállításra. A mű sokkolta a közönséget, és kitiltották a versenyről. A francia művész üzenetének lényege, hogy ha megváltoztatjuk egy tárgy környezetét, akkor a vele kapcsolatos gondolatok is megváltoznak. Kolotko apró alkotása diszkréten utal köztereink, közparkjaink, így a Városliget illemhelyeinek bántó hiányára is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai városnéző pogány emlékhelyre bukkanhatunk, ha jó felé visz az utunk. A pogány ősök tiszteletére Attila, Árpád és Koppány emlékére állított tornyot nem az ősi időkben, hanem 1935-ben emeltette egy az ismeretlen őskori magyar vallás hagyományait újraképzelő csoport, a Turáni Egyisten hívők tábora. A torony emelését az akkori hatalom nem nézte jó szemmel. A felavatást rendőri támadással verték szét, a vallási közösség férfi tagjait a II. Világháborúban ukrajnai munkaszolgálatra hurcolták. A 13 méter magas, hatszögletű koppánytorony ma is áll. Látogatói pár percre átléphetnek a 30-as évek ős magyar misztikájának világába.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Plastinárium nevű múzeum egy német kisvárosban nyitotta meg kapuit, melyben emberi testek csodálhatók meg egy igen sajátos művészeti megközelítésben. A múzeum alapítója a Dr. Halál néven elhíresült német anatómus Günther von Hagens. A tudós 1977-ben fejlesztette ki a plastinációnak nevezett eljárást, mely szerint a szövetek folyadék és zsírtartalmának eltávolítása után műanyag teszi a preparátumokat ellenállóvá. A múzeumnak nem csak művészeti, hanem tudományos célja is van, méghozzá az emberi test anatómiájának megismerése.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda 1849-es ostrománál Alois Alnok von Edelstadt osztrák ezredes, a védők egyike többször tanácskozott felettesével, hogy miként tehetnék használhatatlanná a Lánchidat, annak tetemes megrongálása nélkül. Az útpályát végül a budai hídfőtől az első mederpillérig elbontották, de felkészültek arra is, hogy az építményt felrobbantsák. 1849. május 21-én az elkeseredett katona végül a saját szivarjával gyújtotta meg a puskaporral teli ládákat. A híd pálya szerkezete mintegy 25 méter hosszan, súlyosan megsérült. Leszakadt 11 kereszttartó, több függő vasléc elgörbült, de a hídláncában nem esett kár. Osztrák szempontból a férfi cselekedete hőstettnek minősül, ezért Ferenc József császár von Edelstadt özvegyét, illetve 4 gyermekét bárósággal tüntette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Öntőház utca Budapest egyik legrégebbi utcája. Érdekessége, hogy egész története során ugyanazon a néven volt ismert. Az utca a Várhegy aljában található, és Mátyás király idejében alakult ki, amikor egy ágyúöntő üzem és a harangöntők, valamint a vörös rézművesek céhei is itt kaptak helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Változékony időre számíthatunk, személyesen nem találkozik az ukrán és az orosz elnök. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Péntek viradóra családi ház és élelmiszeripari üzem is megrongálódott Ukrajnában az újabb orosz dróntámadásokban. A több mint 200 repülő szerkezet többségét a légvédelem megsemmisítette, 16 eszköz azonban becsapódott. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. António Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött, de a politikai támogatás most világosabb, mint az elmúlt években bármikor. Jakov Milatovic, montenegrói elnök a térség és az Európai Unió kapcsolatainak erősítését sürgette, hangsúlyozva, hogy a régió stabilitása és Európa integrációja közös érdek. Döntött a kormány az idei párttámogatásokról. A pártokat és alapítványaikat az országgyűlési választás eredménye alapján illeti meg a támogatás. A Tisza párt mintegy 700 milliós, a Fidesz több mint 500, a Mi Hazánk több mint 150, míg a KDNP mintegy 90 millió forintos támogatásban részesül. Az országos listán mandátumot nem szerzett demokratikus koalíció 12 millió forintot kap. A közoktatásban és a szakképzésben is felülvizsgálják a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Az értékeléshez kapcsolódó feltöltési kötelezettséget felfüggesztik, a korábban elért illetmények ugyanakkor megmaradnak, közölte a gyermek- és oktatásügyi miniszter. Lannert Judit hozzátette, a következő tanévben szakmai egyeztetést indítanak pedagógusokkal, intézményvezetőkkel, szakértőkkel annak érdekében, hogy közösen alakítsák ki az új rendszert, amely támogatást, megerősítést és fejlesztési lehetőséget nyújt az érintetteknek. Jövő keddig meghosszabbították a tavaszi fagykárok bejelentésének határidejét. Az Agrártárca közölte, hogy a Hungaromet felülvizsgálta az elmúlt időszak minimum hőmérsékleti adatait. Az új információk már elérhetők az agro.met.hu oldalon. Megkezdődött a balatoni komp kikötők felújítása. A közlekedés a Szántódi és Tihanyi révnél is zavartalan.